Slice, élire tele a spájz. Trio lakány, micsoda rend, szigorú rend, faszik nem csend. My tie dye, szandálom, gyömdál, 0-0-2-es a verdám, igazi dead card.